Sonne, Kaktus. Kaktus, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kaktus, Kak, Kak, Kaktus, Kak, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kaktus, Kaktus, Kak, Kak, Kaktus, Kaktus, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kaktus, Sommer, Sommer, Sommer, Sommer, Sommer, Sommer, Sommer, Kaktus, Sommer, Sommer, Sommer, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, ha, ha, ha, ha, ha, Hallenbad.